Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: kirepcsolok a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örök kirepcsolok a véremben.
1: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszertámogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnyetermesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kánikula, elszórtan záporokkal. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Megkezdődött a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A kormány és a Tisza képviselői a korrupció elleni fellépéssel és a közvagyonvédelmével indokolták a szervezet felállítását. A Fidesz vezérszónoka az AVH-hoz hasonlította a hivatalt, a KDNP pedig a túlzott hatalomkoncentráció miatt fogalmazott meg aggályokat. A Mi Hazánk 1990-ig visszamenőleg vizsgálná az állami vagyonvesztést. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzem helyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Teljesen megújul a MÁV igazgatósága. Miután Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter felmentette Lepsény István igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, a többi tag pedig lemondott. A miniszter szerint a személyi változások a vasúti közlekedés fejlesztését és megújítását szolgálják. Az új vezetés kinevezéséről a tárca rövidesen dönt. Megszavazta a kijevi parlament a miniszterelnök felmentését, így a döntés értelmében Julija Szviridenko és a teljes ukrán kormány távozott hivatalából. A kabinet menesztését a 450 fős törvényhozásból 258 képviselő támogatta. Az új kormány kinevezéséről várhatóan csütörtökön szavaznak, addig a kormányfői feladatokat ideglenesen Denis Smihál első miniszterelnök helyettes látja el. Rakétákkal és drónokkal támadta a civil infrastruktúrát az orosz hadsereg Ukrajnában. Ketten megsebesültek. Ipari létesítmények, lakóházak és raktárak rongálódtak meg a légi csapásokban Kijevben, valamint Odessa és Zsitomir környékén. Közben ukrán dróntámadásért két oroszországi kőolajfinomítót, az egyik a frontvonaltól több mint 1400 kilométerre fekvő Baskírföldön található, a másik az orosz Fekete-tengeri krasznodári határterületen van, senki nem sérült meg.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerda délutántól szorványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 27 és 34 fok között várható.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Körment rádiója. Rászongolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a kánikula elszórtan záporokkal. Ismét az egészségbiztosító dönthet az egyedi gyógyszerkérelmekről. Emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövőben ismét az egészségbiztosító dönt az egyedi gyógyszer támogatások odaítéléséről. Az országgyűlés elfogadta az erről szóló törvénymódosítást. Egyedi elbírálásra akkor van szükség, amikor a betegnek nagyon drága orvosságot írnak fel, amely nem kapható normál TB támogatással. Megszűnhet az a szabályozás, amely szerint az akkumulátor újrafeldolgozó üzemhelyszínét a gazdasági és energetikai miniszter rendeletben jelöli ki. Az erről szóló törvényjavaslatot benyújtották az országgyűlésnek. A kormány szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezése nem alapulhat egyedi miniszteri döntéseken, hanem átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Jelentősen emelkedik szerdán az üzemanyagok nagykereskedelmi ára. A 95-ös benzin 14 forinttal, a gázolaj pedig 7 forinttal drágul, írja a holtankoljak.hu. Ezzel a 95-ös benzin átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé emelkedik, minimum 601 forint lesz. Bulgária kilép az Ukrajnát támogató tetrekészek koalíciójából, jelentette be Párizsban Rumen Radev bolgár miniszterelnök. A kormányfő szerint országa nem kíván részt venni Ukrajna további pénzügyi és katonai támogatásában, helyette a diplomáciai megoldásokat tartja célra vezetőnek. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Bulgária számára elegendő az Európai Unió és a NATO keretein belüli együttműködés. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt az Európai Unió repülésbiztonsági ügynöksége azt javasolja a légitársaságoknak, hogy kerüljék Bahrein, Kuvait, Katar és az Egyesült Arab Emírségek légterét, valamint az ománi öböl feletti útvonalakat. Az ajánlás egyelőre július 29-ig marad hatályban. Elhalasztják a szerdára tervezett tiltakozó megmozdulásukat a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének tagjai. A termelők korábban azért tiltakoztak, mert több áruházlánc rendkívül alacsonyan, kilogramonként 160 forint alatt kínálta a magyar dinnyét. Az érdekképviselet szerint a napokban tartott egyeztetések alapján jó esély van arra, hogy végül párbeszéddel oldják meg a problémákat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szerda délutántól szórványosan záporok, zivatarok bárhol kialakulhatnak. Jégeső és erős viharos szél is lehet. Hajnalban 15 és 21 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 27 és 34 fok között várható. Péntekig marad a hőség, akár 37 fok is lehet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: kérjük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek 3 új üzenete van. A rögzítés időpontja...
1: Ha, ha,

Hazai turné. Naponta 260 percben. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbe hozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérlekhintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imásfilmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imásfilm a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsátott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizika órára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskenni Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizika óra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NÉBIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfej Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket, és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Pósfai Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátett, a hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
0: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelyi az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
2: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Német Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Több éves kihagyás után ismét Csákánydoroszló nyitja meg kapui Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta a Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
0: Sporthírek.
1: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-éig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 0,33-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peroni 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
3: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
4: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsátott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskendi Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlők a bócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Pusfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket, és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Pusfei Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
0: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelyi az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az ivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
2: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyűzenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg kapuit Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
0: Sporthírek.
1: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Cseo poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsátott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskendi Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfej Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket, és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfej Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, a hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
0: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC szombathelye az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ceo poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
5: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
2: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyűzenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg kapuit Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
0: Sporthírek.
1: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok felé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: trend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntés alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsátott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskenni Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfej Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfej Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-e. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
0: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelye az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

látok. Én mögöttem nem maradhat lábnyom. Felvára veszem a kabátom, de ne hízzük be nem vár a súlya, amit rányom. Bocsi apa, köszi a kabátot. Abba teszem zsebre a világot. Abban leszek én is, amíg állok. Felismer, hogy benne, aki látott.

Kíváncsi a szívem mi a fajta, kíváncsi, hogy mi az, ami hajtja. Keresi a szöget, ami tartja, pedig csak egy tű van a szén a közalban. Sose vagyok dühös, pedig kéne, rád haragudni olyan, mint a méreg. A szemem előtt peregnek a számok.

FM。

0: te vagy a hazugságom.
1: Vagy a kiömlött italom, az elmúlás, az üres poharakon játszó monoton fejzúgás, a misa bújtató romkocsma homája, a legdrágább lakhely, a hiány előszobája.

Hazai Turmix.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről, a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről, a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
2: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Több éves kihagyás után ismét Csákánydoroszló nyitja meg kapui Gyurjai János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat, az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta a Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
0: Sporthírek.
1: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, szorványosan számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de az ivatarokat erős, viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül alakul.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

szép napot mindenkinek! 2 perccel vagyunk, 1:45 előtt Ótnak indult a mai délután, itt a 99.8-on a Körmend FM hullámhosszán, és ma is Tóth Cili vagyok a mikrofonnál itt az éterben, egészen 5-ig számítok a figyelmükre. Hozok ma is jó kis érdekességeket, hasznos információkat, na meg persze szólnak továbbra is a jó zenék. Florida Sia és Katy Perry után a Wham! Sikerében megyünk tovább. Wake Me Up Before You Go Go, ez a jó kis klasszikus forog nálunk. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a hátralévő munkaidőhöz még, na és persze, jó rádiózást velünk!

0: Közlekedési információk.
1: Gyors pillantást vetettem az utakra a térségben. Az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópontja, valamint az S7-es autóút Heiligenkreuzi csomópontja közt teljes útzár van továbbra is érvényben. Várhatóan július 24-éig zajlanak itt a munkálatok, úgyhogy aki Ausztriába indulna az M80-as autóúton útnak, annak mindenképpen érdemes fokozottan figyelni a terelő táblákra. Emellett forgalomkorlátozás van, hogyha már Szentgotthárd térségében járunk, akkor a Kétvölgy-Szentgotthárd összekötő úton itt kiépített terelés a sáv mellett kaszálási munkálatokat végeznek a szakemberek. Dolgoznak a Daraboshegyi bekötő úton, valamint a Nádas Felső Jánosfa összekötő úton mindkét helyszínen útszűkület mellett kaszálnak, továbbá kaszálnak a Szőce Őri Magyaróst összekötő úton is. Forgalomkorlátozás van érvényben, kaszálás miatt a Rábahidvég-Sárvár összekötő úton itt félpályás zárás mellett a 0-es és a 3-as kilométer szelvényben dolgoznak a szakemberek, illetve a Pácsony-Oszkó összekötő úton is ugyancsak kaszálás lassítja a haladást. A 86-oson Szombathely, Petőfi telep magasságában félpályás zárás mellett építési munkálatok zajlanak, úgyhogy aki teheti, mindenképpen keressen alternatív útvonalat, ugyanis ezen a szakaszon biztosan hosszabb menetidővel kell számolni az autósoknak, mint Szombathely felé, mint Körmend felé. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam, és látom most, ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon tájékozódni akár rajtunk keresztül is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Cseo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

Mojo és a Lady Sword a 99-80 az elmúlt percekben nagyjából 31 fokot mutatnak most a hőmérők, és a délután hátralévő részében is hasonló melegre lehet készülni. Időnként gomoly felhők zavarják meg a napsütést, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az alapvetően mérsékelt időnként élénk szél, zivatarok környezetében hirtelen megerősödhet, akár viharos széllökések is előfordulhatnak. Fronthatás ugyan nem várható, de a meleg frontra érzékenyeknél jelentkezhet némi fejfájás, migrén, fáradékonyság vagy dekoncentráltság. A zivatarok környezetében pedig fülletté válhat a levegő, ami sajnos a légúti panaszokkal, asztmával élőknek okozhat kellemetlenséget. A napsütés viszont a legtöbbünk hangulatára jó hatással van, viszont délután 4 óráig nagyon erős az UV-sugárzás, úgyhogy ha tehetik, használjanak naptejet, viseljenek sapkát vagy kalapot, és figyeljenek a megfelelő folyadékpótlásra. Tehát akármerre is indulnak még a délutánban, legyen kéznél napszemüveg, és persze egy esernyő sem árt.

van Republic és a Need You Love szólt a 99.8-on, ez a legfrissebb sláger a csapattól, a folytatásban pedig szól majd Becca és az Elhiszem, itt lesz velünk Accent és a Don't Leave című legújabb dala, előttük pedig John Newman és a Love Me Again indul, jó rádiózás! No, I turned wrong, left your heart torn, is that what devils do?

0: Elérkeztünk az első óránknak a végéhez. Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt. Szólnak továbbra is a jó zenék, na meg jó néhány érdekességgel is készültem. Várom vissza önöket.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
3: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
2: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
3: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi baleset megelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű sauna programok. A sorban következő olasz sauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
2: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
3: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
2: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
3: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, sauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
2: Mit üzensz a hallgatóknak?
3: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
5: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbe hozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
4: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsájtott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizika órára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskenni Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizika óra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NÉBIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfei Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátett, a hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
1: Sporthírek.
4: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelye az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
1: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Zayn és Westlife sikereivel indult útjára a délutánunk második órája itt a 99.82 perccel 2:43 előtt járunk, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, segíts az It Was Me, ez a jó kis dallal pedig pörgünk is tovább, aztán belelapozunk a kalendáriumba, na meg persze jó kis érdekességeket is hozok még a folytatásban, tartsanak velem!
1: Yo man, yo, open up man. My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: With who?
1: The girl next door, you know?
2: Nah.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Bécze és a Juice szólt a Körmend FM-en a 99.8-on, ma július 15-e van, amikor is a Henrikeket és a Rolandokat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Isten éltesse őket, és természetesen minden ünnepeltet ezen a szép napon. Ma azonban egy igazán különleges születésnapról is megemlékezünk, hiszen ma ünnepel az Égisz Körmend ügyvezetője, a klub egykori legendás játékosa Zsebe Ferenc, vagy ahogy mindenki ismeri, Baba. 1979-ben lett igazolt sportoló Körmenden, majd 20 éven át viselte a piros-feketék mezét, kulcs szerepet játszott mindhárom bajnoki cím megszerzésében, emellett 6-szoros kupagyőztes a körmendi hírességek csarnokának és a magyar kosárlabda halhatatlanok csarnokának is méltó tagja. Ezúton is nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, így csatlakozunk fia Dani kéréséhez is, aki egy igazán különleges dallal szeretné felköszönteni az édesapját, ahogy fogalmazott, régi vágású, úgyhogy valami igazi klasszikus szóljon. Így most következzen az Illéstől az utcán, ezzel kívánunk mi is nagyon boldog születésnapot, Isten éltessen sokat!

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Szurkolj a Peronival!
4: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Yeah.

Késő és a Best Day szólt a Város Rádiójában az elmúlt percekben. Óriási az érdeklődés Azalia idei turnéja iránt, ugyanis miután a szeptember 18-ai Budapest Park koncert jegyei mindössze egy nap alatt elfogytak, a szervezők bejelentettek egy ráadás fellépést is. Így Azalia szeptember 19-én is színpadra áll, ugyancsak a Budapest Parkban. Mindkét koncert különleges élményt ígér, hiszen hosszú idő után újra teljes egészében élőben csendül fel Azalia és Dash 2022-es közös albuma a Ló túloldalán. A lemez óriási sikert aratott, több mint 172 millió Spotify lejátszás és 168 millió YouTube megtekintést ért el, a trap, a pop, a reggaeton és az R&B különleges keverékével pedig új irányt mutatott a hazai könnyűzenében. Azalia az elmúlt évek egyik legnagyobb hazai siker története, a három teltházas Puskás Aréna koncert, majd az MVM Dom fellépések után idén országos turnéra indult. Ha pedig szeretnének ott lenni a ráadás koncerten, érdemes időben készülni, a szeptember 19-i Budapest Park koncert jegyértékesítése július 17-én 10 órakor indul. Nálunk pedig a folytatásban az említett Páros és a Tisztán Iszom című közösük szól, ráthangolva.

újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban, itt a 99.8-on, 3-kor hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd utána vissza, és folytatjuk a délutánt, önök is tartsanak velem.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fű biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
4: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
5: Reklámot hallottak.
6: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről, a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről, a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
8: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Német Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
7: Több éves kihagyás után ismét Csákánydoroszló nyitja meg kapui Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta a Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
5: Sporthírek.
7: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a Magyar Labdarúgó Bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
5: Időjárás jelentés.
7: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
5: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád

a bórája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on, pontosan 4:15 van, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, már csak alig 2 órányi időnk van hátra. Innen már a Varga Viktor és a Rossz Rámazott indították ezt az órát. Hamarosan Children of Distance és Szűcs Reni legfrissebbi az utánunk érkezik, de előttük szól Meghan Trainor és a Stay Don't Care. Jó rádiózást!

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát a

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

Tom Gregory és a Fingertips szólt a 99.8-on. Szomorú hír érkezett a zene világából, ugyanis 75 éves korában elhunyt a világhírű Velszi énekesnő Bonnie Tyler. Halál hírét családja és hivatalos oldala is megerősítette. Az előadó Portugáliában hunyt el, ahol egy sürgősségi műtétet követően kezelték. Bonnie Tyler polgári nevén Gaynor Hopkins jellegzetesen rekettes hangjával vált világszerte ismerté. Olyan időtálló slágereket köszönhetünk neki, mint a Total Eclipse of the Heart, vagy a Holding Out of a Hero, amelyek generációk kedvencei lettek, és ma is rendszeresen felcsendülnek a rádiókban. Pályafutása több mint 5 évtizedet ölelt fel. 2023-ban a brit birodalom rendjének tagjává avatták a zenéért végzett munkájának elismeréseként, tavaly pedig még egy új klub verzióval is új közönséget talált, a Total Eclipse of the Heart, amely idén átlépte az 1 milliárd lejátszást a Spotify-on. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, így a hazai közönség is jól ismerhette és szerette. Egy kivételes hang, egy különleges előadó távozott, dalai azonban tovább élnek, és még sokáig emlékeztetnek bennünket arra az erőre és szenvedélyre, amelyet minden fellépésébe beleadott. Emlékére most következzen az egyik legismertebb felvétele, a Total Eclipse of the Heart.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél haza 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek, ahhoz, hogy megtalálj.

Carol Williams és a Double Life szólt a 99.8-on. Ma is több olyan bejegyzés jött szembe velem a közösségi médiában, amelyek a városban száguldozó elektromos rolleresekről szóltak. Sokan panaszkodnak arra, hogy egyes fiatalok fittyet hánynak a szabályokra, nagy sebességgel közlekednek, járdán cikáznak a gyalogosok között, vagy éppen ketten utaznak egy rolleren. Éppen ezért nem véletlen, hogy az idei évtől szigorodnak majd az elektromos rollerekre vonatkozó KRESZ szabályok. A cél nem a rollerezés ellehetetlenítése lesz, hanem az, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés mindenki számára. A tervezett változások szerint egyértelműbb lesz, hogy hol lehet rollerrel közlekedni, nagyobb hangsúlyt kap a védő felszerelés használata és a gyorsabb modellekre akár szigorúbb előírások is vonatkozhatnak. Ha van kerékpárút, azt kell majd használni, a járdán való közlekedés pedig sok esetben már nem lesz megengedett. Persze a szabályok önmagukban nem oldanak meg semmit, hiszen a legfontosabb továbbra is a felelősségteljes közlekedés. Egy elektromos roller ugyan kicsi járműnek tűnik, de 25-30 km-es óránkénti sebességgel egy ütközés vagy egy esés már nagyon súlyos sérüléseket okozhat, nem csak a rollereseknek, hanem a gyalogosoknak is. És ilyenkor óhatatlanul felmerül a szülők felelőssége is, hiszen fontos, hogy a fiatalok ne csak azt tanulják meg, hogyan kell elindulni egy rollerrel, hanem azt is, hogy a közlekedés a szabályok rájuk is ugyanúgy vonatkoznak. Egy kis odafigyeléssel, türelemmel és kölcsönös tisztelettel rengeteg baleset megelőzhető. Tehát vigyázzunk egymásra az utakon, akár gyalog, kerékpárral, autóval vagy rollerrel közlekedünk.

Kensington és a Riddle szólt a 99.8-on. Az elmúlt percekben egy újabb óra végéhez közelítünk. Lakosi Gabi vált a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat 4-kor, én pedig jövök vissza délutánunk utolsó órájával. Önök sem menjenek messzire.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Lercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralás

0: lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
0: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a vasi balesetmegelőzési motoros program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A La Terrazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
0: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ-estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a La Terrazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
0: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
0: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Dercsényi Orsit, a Muse programigazgatóját hallgattuk.
2: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
4: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóhelyek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
3: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsájtott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskenni Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlők a bócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfei Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, az bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
2: Sporthírek.
3: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelyi az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
2: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Trend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: These are the reasons I drink.

A délutánunk utolsó óráját és útnak indítottam itt a 99.8-on a Körmend FM hullám hosszán, 2 perccel 4:45 előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Keigo Carfeit, valamint Alanis Morissette indították az órát, Cirillel pedig megyünk tovább. Már is indul a Strambling In, de itt lesz majd Ákos, és 97-ből forog majd az Ilyenek voltunk, jó rádiózást!

John Kingston, Fire Burning szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. És ahogy visszatért a meleg, érdemes figyelni a körülöttünk élő állatokra is, hiszen nem csak minket visel meg a nyári hőség, hanem bizony őket is. A sünök, a madarak, a békák, a gyíkok, sőt a kóbor cicák és kutyák számára is egy tál friss víz, szó szerint életmentő lehet ezekben a forró napokban. Ha van kertünk vagy erkélyünk, akkor érdemes kihelyezni egy sekélytálat vagy madár itatót. Egy nagyobb műanyag virág alátét is tökéletes erre a célra, hiszen biztonságosan használhatják a kisebb madarak is. A legjobb, ha az itatót megpróbáljuk árnyékos helyre tenni. A földre kihelyezett vízhez a sünök és más kisebb állatok is könnyen odaférnek, míg a madaraknak akár egy magasabb pontra is tehetünk egy másik itatót, ahol biztonságban éhatnak. Arra viszont nagyon figyeljünk, hogy a vizet naponta cseréljük, és az edényt időnként alaposan tisztítsuk ki, így megelőzhetjük a kórokozók elszaporodását. Egy apró figyelmesség nekünk, de hatalmas segítség a természetnek. Ezekben a kánikulai napokban egy tál friss vízzel is sokat tehetünk a körülöttünk élő állatokért.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
2: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
2: Július 25-én szombaton a Ceo Café második szülinapját ünnepeljük. Mindenkit várunk sok szeretettel az egész estés tartalmas kikapcsolódásra. 17 órától gyermekeknek szabadtéri játékok, arcfestés, hajfonás, de felnőtteknek is készülünk. Henna artfestéssel. A főteret igazi beach helyszínné változtatjuk. 18 órától Sandro készül nektek koktélokkal, a grillt beélesítjük, a zenét Fábi szolgáltatja, a hangulatot pedig a Pertság zenekar fokozza. Éjfélkor tűzijáték. Várunk mindenkit július 25-én. Elő a tavalyi Ciao poharakkal!
4: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

Reklámot hallottak. És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Moszkin és Tom Morello Gossip című közöse forgotta Város Rádiójában az elmúlt percekben, a Rolling Stones pedig gurul tovább, ugyanis több mint 6 évtized után is bizonyítják, hogy a rockzene egyik legmeghatározóbb együttese. Jövőre ünnepli a csapat a fennállásuknak 65. jubileumát, és Mick Jagger szerint ennek egy titka van, hogy a zenekar soha nem akart csupán egyetlen korosztályhoz szólni. Az énekes úgy fogalmazott, hogy mindenkit el akarunk érni. Hozzátette azt is, hogy a Rolling Stones ereje éppen abban rejlik, hogy generációkon átívelően képes megszólítani a közönséget. Nem egy szűk rétegre koncentrálnak, hanem arra, hogy a zenéjük minden korosztály számára élményt nyújtson. A legendás brit zenekar tehát továbbra is aktív, és új albummal készül a rajongóknak, bizonyítva, hogy több mint 60 év után is bizony van bennük lendület és alkotói kedv. És hogyha már a Rolling Stones-ról beszélünk, akkor egy igazán friss sláger érkezik tőlük. Ez nem más, mint az In the Stars. Jó rádiózást!

Miley Cyrus, valamint a Jaded forgott a 99-80 az elmúlt percekben. A folytatásban a Camerad és a Feel Alive forog majd nálunk. Soul, Luis Fonsi és Fade legfrissebbje a Camieri. Előttük pedig Joan Jett és a The Black Hearts. I Love Rock'n'Roll című 81-es lágerét indítom. Ez szól most nálunk. Rád hangol.

0: Néhány perccel vagyunk 5 óra előtt, ami azt jelenti, hogy elérkeztünk szép lassan a mai délutánunknak is a végéhez. Lakosi Gabinak adom át ismét a stúdiót, 5 órakor hozza a legfontosabb híreket, infókat a térségből, hazánkból, valamint a nagyvilágból, aztán pedig a folytatásban is szólnak a jó zenék itt a Város Rádiójában a 99.8-on, nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem, hogy velem töltötték a mai délutánt. Holnap ugyanígy 1 és 5 között várom önöket az éterben, egy hasonlóan laza, de mégis informatív, jó zenékkel megspékelt délutánra tartsanak akkor is velem. Mára pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket az elmúlt 4 órában. Tóth Szilét hallották. További szép estét kívánok mindannyiuknak, jó pihenést, és persze jó rádiózást velünk!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Ingyenes belépés 14 év alatti gyermekeknek.
3: Július 19-ig a nyári élmény még kedvezőbb a Muse Fun and Wellness Parkban. Minden 14 év alatti gyermek ingyen jöhet be, így még több közös élmény vár az egész családra. Vár rátok! Kültéri és beltéri medencék, mediterrán környezet, finom ételek és hűsítő italok. Egész héten színes programok. Ne hagyjátok ki ezt a különleges nyári lehetőséget. Irány a Muse, ahol egy nap is felér egy nyaralással.
4: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fő biobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
1: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
1: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
7: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szent Kult Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
8: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
7: Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg kapuit Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés és kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartató alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
1: Sporthírek.
7: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a Magyar Labdarúgó Bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
1: Időjárás jelentés.
7: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi-északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója rád hangolva. Let's get down to business.

ovás miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

tudni ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom,

de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek, tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérlekhintát, az alsóbelki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imásfilmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imásfilm a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsájtott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskenni Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NÉBIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Pósfai Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-e. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, a hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
0: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelyi az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
2: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
1: Több éves kihagyás után ismét Csákánydoroszló nyitja meg kapui Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat, az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta a Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartató alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
0: Sporthírek.
1: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A szokásoshoz képest több pénzt öntöttünk el a játszótér felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játék elemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsátott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskendi Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Pusfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket, és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Pusfei Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
0: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcanenergia KC szombathelye az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25.

0: Alkalommal Völgyhídi Vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről, a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről, a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd Vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
1: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Német Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétrét zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szent Péteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével habparti is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a Völgyhídi Vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
0: Több éves kihagyás után ismét Csákánydoroszló nyitja meg kapui Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta a Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
2: Sporthírek.
0: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Felmérték a körmendi játszótereket, forgatás helyszíne volt az Őrség. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Felmérték a körmendi játszótereket, kezdődnek a felújítások. Átfogó felmérés készült a körmendi játszóterek állapotáról. Az önkormányzat döntése alapján a veszélyessé vált játékokat elbontják, a javíthatókat felújítják, több helyszínre pedig új játszóeszközök érkeznek. Tudtuk meg dr. Szabó Barna polgármestertől.
2: Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóterek, amiket el kell bontani, melyek azok, amik karbantartással rendbehozhatók. A

0: A soshoz képest több pénzt öntöttünk el a Gyászfaluti felújításra. A lebontások azok most sorra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak.
1: A város első embere hozzátette, a baleset veszélyes és gazdaságosan nem javítható eszközök elbontása a napokban már meg is kezdődött. A Városgondnokság szakemberei a többi közt az Avar utcai vegyes hintaállványt, a Bartók lakótelepi rúgós mérleghintát, az Alsóberki régi csúszdás mászóvárat és a távfő mögötti hintát is eltávolítják. Egyetlen nap alatt forgatták le az Őrség új imás filmjének központi jeleneteit Szottán, ahol a térség valamennyi települése képviseltette magát a közös produkcióban. A szervezők tájékoztatása szerint a film célja, hogy az Őrség természeti értékei és kulturális öröksége mellett a közösségi összefogást és sokszínűséget is bemutassa. A készülő imás film a tervek szerint nem csupán látványos tájképeket mutat be, hanem közös üzenetet is közvetít az itt élők összetartozásáról és a vidék értékeiről. Lakossági véleményezésre bocsátott a Szentgotthárd aktualizált egészségügyi koncepcióját a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A dokumentum a térség egészségügyi helyzetét tekinti át, valamint a következő évek fejlesztési feladatait foglalja össze. A koncepciót az önkormányzat az érintett intézmények és szervezetek bevonásával készítette el. A végleges elfogadás előtt a városvezetés a lakosság véleményére és javaslataira is számít. Az észrevételeket szeptember 30-ig várják. Rendhagyó zenével és látványos kísérletekkel színesített fizikaórára várják a gyerekeket és családjaikat szombaton a Szarvaskendi Művelődési Házban. Tormási Attila interaktív előadásán résztvevők szórakoztató fizikai kísérleteken keresztül ismerkedhetnek meg a hangok keletkezésével, miközben a műsor a versek és Newton törvényeinek világába is betekintést nyújt. A muzsikáló fizikaóra vicces kísérletek a hangok keletkezéséről című előadást óvodásoknak és általános iskolásoknak is ajánlják. Vádat emeltek egy körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben, közölte a Vasvár megyei főügyészség. A vád szerint meglökte a bárszéken ülő sértettet, aki a székkel együtt felborult, a fejét beütötte és rövid időre elvesztette az eszméletét. Az ügyben a vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a Belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfej Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfej Gábor. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, az bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal.
2: Sporthírek.
1: A magyar bajnok Falco Vulcano Energia KC Szombathelyi az idén döntős görög AEK-kel is egy csoportban szerepel a férfi kosárlabda bajnokok ligája 2026-27-es idényében. A 11. BL szezonban 54 csapat lesz érdekelt, 30 köztük a Falco a főtáblán kezd október 6-án, 2 pedig a 24 csapatos selejtezőből érkezik.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
2: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM.
3: Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Görmend FM. Rákhangolva! Rákhangolva! Rákhangolva! Take it to the first level.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Alszik a város, míg ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új helyre kerül a babamentő inkubátor, ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. 25. alkalommal Völgyhídi vásár. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Új helyre kerül a babamentő inkubátor a Szombathelyi Kórházban. A szülészeti gyermekgyógyászati több északnyugati oldalán gépészeti felújítási munkák zajlanak, emiatt kerül új helyre a babamentő inkubátor is, derült ki a kórház közösségi oldalán megosztott közleményből. Mint írják, az épület ezen részét kordonnal lezárták, itt a munkálatok végéig nem lehet közlekedni. Addig a babamentő inkubátor a szülészeti ambulancia melletti előtérben lesz. Az inkubátor megközelíthető az épületen belülről a szülészeti ambulancia felől, és az épületen kívülről a művese állomás és az épület közötti belső udvar felől. Ingyenes zenei fesztivált rendeznek Vasváron. Július 24 és 26 között rendezik meg a Szentkút Fesztivált Vasváron, ahol a Szentkúti színpadon és a Szentkúti kápolnában ingyenes koncertekkel várják a közönséget. A háromnapos fesztivált a Vasvár Népfőiskola szervezi, azzal a céllal, hogy erősítse a helyi közösséget, népszerűsítse a kulturális értékeket és gazdagítsa a Vasi Hegyhát turisztikai kínálatát. A rendezvény ingyen

0: ingyenesen látogatható, azonban a korlátozott férőhelyek miatt előzetes regisztráció szükséges. Hagyományokkal, közösségi programokkal és kulturális eseményekkel várja a látogatóit a 25. Völgyhíd vásár július 17 és 19 között Nagyrákoson. Pogács Mónika információi következnek.
1: A háromnapos rendezvény jövő pénteken este vásári ráhangolódással kezdődik az előretolt helyőrség zenekar közreműködésével. Szombaton és vasárnap a Tájháznál és a Kultúrházban kirakodó vásár, kézműves programok, kiállítások, gyermekműsorok és színpadi előadások várják az érdeklődőket. A jövő szombati programok között szerepel többek közt Németh Mária kiállításának megnyitója, Demetrovics Orsolya festmény kiállítása, báb előadás, néptánc bemutatók, kulturális műsorok és könnyű zenei koncertek. A rendezvények ideje alatt a gyermekeket kalandpark, népi fajátékok és különböző kézműves foglalkozások várják. Jövő vasárnap kulturális és zenei programokkal folytatódik majd a vásár, amelyen fellépnek többek között néptánc együttesek, a Hétréd zenekar ifjúsági tagozata, valamint Zsoldos Báró Zoltán és barátai. A program részeként komoly zenei koncertet is rendeznek a református templomban. A jövő hétvége részeként pedig az Őri Szentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület közreműködésével happart is lesz, ezzel zárják a háromnapos eseményt. A szervezők szerint a völgyhídi vásár célja a helyi értékek bemutatása, a hagyományok ápolása és a közösségi élmények erősítése.
0: Több éves kihagyás után ismét Csákány Doroszló nyitja meg kapuit Gyurján János karácsonyi meseháza. Az országosan ismert adventi látványosság november 21-től várja a látogatókat. A szervezők célja, hogy a rendezvény a település nyugalmának megőrzése mellett működjön. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartató alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyás csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Kolosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettő. A Kolosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Kolosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is.
2: Sporthírek.
0: Magyarország egyetlen vidéki bajnok női labdarúgó klubja bejelentette, hogy visszalép a magyar labdarúgó bajnokság élvonalától. A Victoria FC 33 éves története ezzel véget ért, írta a közösségi oldalán a Szombathelyi Egyesület. A Victoria FC legnagyobb sikerét a 2004-es és 2009-es bajnoki cím jelentette.
2: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön már kevesebb helyen fordulhat elő lokális zápor, zivatar, az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északi, északnyugati szél, de a zivatarokat továbbra is kísérhetik erős viharos széllökések. Délután 27 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
3: És most
2: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. And the band strikes up a funky jam.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az Országos Közlekedés Szervező és a Vasúti Gördülő Állomány Kezelő Társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabb.

0: Hatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén három bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg öt alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. Öt nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
1: Időjárás jelentés.
0: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok. Kezet az égbe, felrepüljenek a hajcsatok.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újra működőképes a Szociális és Egészségügyi Bizottság, ismét teljes létszámmal működhet a Körmendi Szociális és Egészségügyi Bizottság. A képviselőtestület rendkívüli ülésén új elnököt választott, így a korábban felhalmozódott ügyekről ismét a bizottság dönthet. Számolt be róla a rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: A bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntés kellett volna a bizottságnak, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam. Nagy Gábor képviselő úr elvállalta, megválasztottak a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének. Innentől akkor újra határozatképes, néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság.
1: A Delta együttes ad koncertet augusztus 19-én este Körmenden az államalapítás ünnepéhez kapcsolódó városi programok részeként, tájékoztatotta a szervező Körmendi Kulturális Központ. A koncert a hagyományos csónakfelvonulás és a tűzijáték után 9:30 kezdődik a főtéren. Családi falunapot rendeznek szombaton Győrváron. Az egész napos programot főzőverseny, gyermekprogramok és esti zenés szórakozás színesíti. A rendezvény főzőversenyen indul. A nap folyamán ingyenesen használhatók az ugrálóvárak, a mini vidámpark, valamint a nagy és kis körhinta. A résztvevők térítésmentesen batta cukrot készíthetnek. Délután Borka Bohóc Kalózkaland című gyermekműsora szórakoztatja a legkisebbeket. A program DJ-estel zárul. Két személyautó ütközött össze a 84-es főúton az Ostfiasszonyfai elágozó közelében Sárvár térségében, közölte a 112 Emergency Press hírügynökség. A baleset miatt a 84-es főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták, a forgalmat a helyszínelés és a műszaki mentés idejére elterelték, a baleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. 9. alkalommal rendezték meg a páros asztali tenisz versenyt Szarvaskenden, amelyre a házigazdák mellett több Vasvár megyei településről is érkeztek játékosok. A versenyen Halogy, Ikervár, Szentgotthárd, Vasszécseny, Bögött, Kemestarútva és Szombathely asztali teniszezői is asztalhoz álltak. A település közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a helyi asztali tenisz csapat fennállásának 10. évében újabb sikert ért el. A megye második osztályú bajnokságában története során második alkalommal végzett a dobogó harmadik fokán. Összegezte júniusi munkáját a vasi katasztrófavédelem. A műszaki mentések és a tűzesetek ismét bőven adtak feladatot a tűzoltóknak. Szabadtéri tüzekből sem volt hiány, Balogh Eszter főhadnagy, a vasi katasztrófavédelem szóvívője egy kiemelt esetet ismertetett is.
3: Júniusban sem unatkoztunk, összesen 69 esetben volt szükség műszaki mentéseknél tűzoltói segítségre, míg 49 esetben tűzeseteknél kellett beavatkozni a Vasvár megyei tűzoltó. Ebből egyébként 30 esetben pedig valami mezőgazdasággal vagy szabadtéren keletkezett tűzesettel kapcsolatban történt káresemény. Június 25-én learatott tarló és gabonatábla, valamint akácos erdő aljnövényzete égett 60 hektáron Pápóczi területén. A Pápóczi káreseményeknél csaknem 80 hivatásos önkormányzat és önkéntes tűzoltó, 20 tűzoltógépjárművel és 6 órán keresztül dolgozott a legmagasabb riasztási fokozatban a lángok eloltásán.
1: Nyári fotópályázatot hirdetett a vakáció idejére Nádasd. A pályázat célja, hogy minél többen örökítsék meg a nyár különleges pillanatait, a természet szépségét, a nyári élményeket. A fotókat a Nádasdi Művelődési Ház e-mail címére várják, a beküldési határidő pedig augusztus 31. A fényképeket Szendi Péter fotóriporter bírálja el. A legjobban sikerült fotókból kiállítás készül. Berzsenyi Dániel emlékezetét bemutató kamara kiállítás nyílt a Szombathelyi Képtárban, ahol szeptember 13-ig láthatók a költőhöz kapcsolódó képzőművészeti alkotások és történeti dokumentumok, közölte az intézmény. A tárlat a képtár gyűjteményében őrzött Berzsenyi Dánielhez kötődő grafikákból válogat, de történeti dokumentumokkal is kiegészül. A Szabária Múzeum történettudományi osztályának gyűjteményéből származó 1892-es koncertplakát és századfordulós képeslapok azt idézik fel, miként fogott össze Vas vármegye Perzsanyi Dániel születésének centenáriumán a költő emlékének méltó megőrzéséért. Hétvégén rendezik a Szemenyei Lovasnapokat és a Szemenyei Vágtát. Szemenye önkormányzata és a Gulyás Csárda szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg az 5. Szemenyei Lovasnapokat, a 3. Szemenyei Vágtát. Lesznek lovasfajta bemutatók, műsort ad a Nemzeti Lovas Színház, kísérő programként pedig lovagoltatás, rétakocsikázás, állatsimogatót is kínálnak a családoknak. Sok munka van a mögött, hogy az esemény 5 év alatt a megye egyik legjelentősebb programjává nőtte ki magát, nyilatkozta Simonka Laura szervező.
4: Július 18 és 19 között kerül megrendezésre az 5. Szemenyei Lovasnapok és a 3. Szemenyei Vágta, a Nemzeti Vágta hivatalos előfutama. 5 éve kezdtük el kicsiben, és lépésről lépésre igyekszünk fejlődni, és talán mindenféle nagy képviség nélkül mondhatom, hogy Vas megyében, de akár országos szinten is meghatározó lovas rendezvényt tudunk lebonyolítani egy kis településen, Vas megye szívében. Hát ebben rengeteg munka van, meg ehhez kell egy jó közösség, és az önkormányzat, a település, illetve a mi családi gazdaságunk, meg a mi barátunk, a baráti körünknek az összefogása, abból adódik ez a rendezvénynek a népszerűsége.
1: Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően 2 biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Leváltották a NAV 2 vezetőjét. 2 vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A 2 érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 km hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 km-es sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Kozák Luca új országos csúccsal a hatodik lett a női 100 méteres gátfutásban, amelyet az olimpiai bajnok amerikai Masai Russell nyert meg 16. Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagy Díjon. Az Európa bajnok ezüstérmes debreceni sprinter idén már másodszor javított csúcsot. A férfiaknál Molnár Attila saját országos csúcsától mindössze 400 másodperccel elmaradva a második helyen ért célba a férfi 400 méteren. Halász Bence a Gyulai István Memorial Atlétika Magyar Nagydíjon harmadik helyen zárt. A kalapács vető bízik abban, hogy az Európa bajnokságon és a budapesti atlétikai világdöntőn kijön majd belőle a kiugró eredmény. Az olimpiai ezüstérmes magyar atléta elmondta, nem csalódott, hiszen idei legjobbját dobta a Magyar Nagydíjon.

0: ha felébredek, vajzol. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Füllettidő lesz, azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek a főváros közbiztonságáért. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Azonnali kormányzati intézkedéseket kérnek kerületi polgármesterek a főváros közbiztonságáért. A belső kerületek vezetői közös közleményükben javasolják egyebek mellett a Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak. Állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain, valamint a közlekedési jogsértések elkövetőinek felelősségre vonását. Kérésüket azzal indokolják, hogy az utcákon egyre súlyosabb szociális és rendészeti problémák jelennek meg, ezért az emberek biztonságérzete folyamatosan romlik. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülőállomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről is tárgyalnak. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. Azonnali kormányzati fellépést és az ország üzemanyag tartalékainak feltöltését követeli a növekvő benzin és dízelárak miatt a Fidesz. Az ellenzéki párt felelőtlennek nevezte a kormányt a védett árak kivezetése és a szerintük kritikusan alacsony kőolajkészletek miatt. A Közel-Keleten kiújult konfliktusok és a nemzetközi olajpiaci drágulás miatt a benzin ma 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult literenként. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Koltai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.

0: Rekordáron több mint 50 millió dollárért átszámítva 16 milliárd forintért kelt el egy 67 millió éves Tyrannosaurus Rex csontváza egy New York-i árverésen. A Dél-Dakotában feltárt lelet az etiki egyik legteljesebb és legnagyobb a maga nemében. A mindössze 10 perces licitharc új rekordot döntött.
1: Időjárás jelentés.
0: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen kisüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok lesz.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
3: Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Alszik a város, még ébren reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agylárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember. Benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszom.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Füllett idő lesz. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Jelentősen emelkedett az üzemanyagok ára, a benzin 14, a gázolaj pedig 7 forinttal drágult. Ezzel a 95-ös átlagára a nemrég kivezetett védett ár fölé nőtt. Az emelkedés hátterében a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a kőolaj árát felfelé hajtó közel-keleti feszültségek állnak. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között megvitathatják a közösségi közlekedés versenyképességének javítását célzó intézkedéseket, valamint az országos közlekedés szervező és a vasúti gördülő állomány kezelő társaság létrehozásához szükséges törvénymódosítást. Tárgyalhatja az országgyűlés a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről, valamint az Agrárkamaráról szóló törvény módosítását is. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében, ami az aszály miatt idén sok gazdálkodót érinthet, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget ad a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A tárca emlékeztet, hogy a Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falugazdálkodókhoz is fordulhat. A gazdák. A Jettel elindítja a vezetékes internet szolgáltatását, a távközlési szolgáltató közölte, a mobil alapú, illetve a vezetékes internet eltérő felhasználási szokásokhoz illeszkedik, így a két megoldás együttes biztosításával tudják a leghatékonyabban kiszolgálni az ügyfelek igényeit. A két technológia együtt a magyar háztartások több mint 90%-a számára teszi elérhetővé a szélessávú internet használatot, tették hozzá. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskovék versenyez a megtisztelő címért. Az 1979-ben indított program célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madarakra és védelmükre. Magyar filmek is versenyeznek a Palicsi Európai Filmfesztiválon. A szombaton kezdődő szerbiai seregszemlén Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című filmje a rendezvény fődíjáért versenyez, míg 5 alkotást vetítenek a magyar filmek válogatásában. 5 nap alatt több mint 100 filmet mutatnak be.
0: Időjárás jelentés.
1: Füllett idő lesz, csütörtökön a legtöbb helyen késüt a nap. A Dunántúlon záporok, zivatarok még előfordulhatnak. Hajnalban 14-20, napközben 30-35 fok valószínű.